0: 51. hajós, aki a majdnem közepülőtér betonjára lépett. Hogy készen áll a repülésre. Egymás után...
1: Télibontjás, kedvem!